gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: Otthon, autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM.
2: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk.
2: Az Animal Cannibals.
4: Ide egyszerre ment.
5: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.

0: Lánya.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
2: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihar

0: Dobihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari Termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a Püspökladányi Gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
1: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: gondolhatod.
1: Énekelheted.
0: A lábaddal is kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Hova mész? Hova futsz?

Én akarok a Best FM-en 1 perccel 6 óra után. Jó reggel, Debrecen! Ezzel a remek remékkel köszöntjük mindjárt az ébredező 104-6 hallgatóságot. Cyril jó voltából, Suzy Quattro és Chris Norman egykori nagy slágere új köntösben, mondjuk ez sem új már annyira, de imádjuk. És imádjuk az újdonságot Olivia Dean-től. Olyan könnyed, olyan finom, olyan reggeli ébresztő, so easy, hát legyen oly könnyű ez a ma reggeli ébredés. Debrecen kedvenc rádiójában, ahol érkezik majd Sam Smith első nagyslágere, akinek köszönhetjük, hogy sok-sok évvel ezelőtt megismerhettük ezt a kiváló énekest, Naughty Boy, hiszen ő írta ezt a dalt el.

0: ami számomra azóta is a megunhatatlan kategóriában. 2 perccel múlt el 6 óra, kezdünk is, jó? Új hét, bár sokkal rövidebb, mint az elmúlt hét, a munkás napok számát illetően, hiszen itt van a karneváli hét, és érkezik a nemzeti ünnep.
1: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt vasárnapi buszbaleset után. A Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály közötti szakaszon egy lengyel turista busz borult fel hajnalban. A balesetben 12-en meghaltak. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, a mentők 14 egységgel érkeztek a helyszínre. Összesen 47 sérültet láttak el. Egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket a helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. A mentésben és a műszaki munkálatokban több tűzoltóegység is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarán dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Kellemes a reggelünk, 20 fok körül van a hőmérséklet Debrecenben, picit alatta, picit talán felette, és hát jön némi változás, de azért hidegfront ide, hidegfront oda nem fogja elrontani az időjárásunkat, és a karneváli hét hangulatát sem, bár ha a csúcsokat nézzük, akkor még egy icipicikét talán ronthatna ezen.
1: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük, Évi! Kánikula, de már felhősebb időjárás jellemzi a hét első napját. 32 fokkal tehát. Nézzük a következő napokat, nagyon fontos. Indul a karneváli hét. Egy picit visszaesik majd holnapra 27 fokig a hőmérséklet. Szerdán 30, és hát 20-án, ami a legfontosabb, a felvonulás napján csapadékmentes, és hát 33 fokos csúcs várható, úgyhogy na... Lehet egy picit talán kevesebb, én a kettessel kezdődőnek jobban örülnék a nemzeti ünnepen, de hát, na, jó lesz ez, mégsem 42, az is lehetne. És akkor Cyril, a Best FM-en, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: me.
1: So easy, a Best FM-en Olivia Dean dalát. Hallották, 3 perccel múlt el, 6:45.
0: Jó reggelt!
1: Újabb hét, bár sokkal rövidebb, mint az előző, a munkás napok számát tekintve, hiszen tudjuk, ünnepi hetet kezdünk, és karneváli hét startol holnap. Ma még egy kicsikét ejtősebb nap, de 18-án beletapunk a lecsóba, és minden lesz, ami egy jó virágkarneváli héten kell, hogy legyen. Szóval az idei virágkarneváli hét augusztus 18-án, tehát igazából hivatalosan holnap kezdődik, és egészen vasárnapig tart, 23-áig, hiszen most tudjuk, hogy a munkalap áthelyezés miatt hosszú hétvégénk lesz, úgyhogy optimális esetben csak szerdáig dolgozunk. Hétfő, kedd, szerda, és már is itt van a hosszú ünnepi hétvége. Előtt azonban dolgos munkás napok, és egy hét kezdett, egy nagyon szomorú hétvége után. Essünk túl akkor a rossz híreken, hogy aztán már csak a pozitívakra tudjunk fókuszálni. Bár hallhatják majd ma többször Évitől a szörnyű buszbaleset részleteit, ahol hát az M3-as autópályán 12-en vesztették az életüket, még kimondani is szörnyű, és nagyon sokan megsérültek, úgyhogy őszinte részvétünk a hozzátartozóknak, és hát minden érintettnek. A másik pedig, ha ez nem lett volna elég a hétvégére, a Vezér utcai víztározóból egy holttestet emeltek ki. Erről is olvashattunk a hétvégén. Na de, volt Loki meccs is, hadd mondom ezt is gyorsan, jött az Eto, és ha nem is győzött, de pontot rabolt a Lokitól. Az elején még úgy nézett ki, hogy kikapunk, mert az Eto vezetett 0-1-re, aztán jött az egyenlítő gól, és ez maradt a végeredmény, tehát 1-1, úgyhogy a DVSC a tabellán megőrizte, ha jól emlékszem, akkor a 9. helyét. Jó, tehát DVSC, Eto, tegnap Nagyerdei stadion 1-1, és vasárnap jön a következő mérkőzés 23-án a DVSC számára, mégpedig a Várda ellen játszik majd csapatunk. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. Azzal a dallal folytatjuk, ami 2013-ban született egy Naughty Boy nevű figurának köszönhetően. Ő írta meg, és kérte fel az éneklésre Sam Smith-t, aki hát ennek a dalnak köszönhetően ma is a világ egyik legkedveltebb énekese. Új lemezzel készül. Ez a La La La Song a hétfő reggelben. Jó reggel, Debrecen! 9 perccel fél hét előtt már is érkezik. A 104,6 MHz-en.

0: Nyakigér a Holiday az Emergency House reneszánszát éli 2026-ban is. Hát igen, idén is nagy kedvenc retro bulik egyik alap alkotó eleme. Ez volt a Holiday a Best FM-en. Mindjárt fél hét van. Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek. Hát még nyakigér a Holiday, de hát belépünk augusztus második felébe, úgyhogy sok már nincs a nyári vakációból. Ma augusztus 17-e van, mindjárt köszöntjük a játszintokat, de előtte híres születésnaposok, akik ma ünnepelnek, vagy ma ünnepelnék a születésnapjukat. 85 éves lenne Fritz Wepper, azaz Harry, német színész, Harry Klein alakítója, 25 évig Derik felügyelő mellett. 2 éve hunyt el. 84 éves Újréti László, Terence Hill egyik állandó magyar hangja. Őt majd a következő órában köszöntjük. Érkezik Robert De Niro, 83 esztendős lett, az Apádra ütök című filmmel készülök. Sean Penn ma a 66. születésnapját ünnepli. Először úgy emlegettük, hogy Madonna férje. Hát ebből már rég kinőtt ebből a titulusból, meg amúgy sem Madonna férje már rég. Robert De Niroval együtt a Nem vagyunk mi angyalok című filmben játszott. Milyen kiváló film volt ez. 35 éves ma Austin Butler, az Elvis filmben játszotta a címszerepet, és láthattuk a Dűne második részében is. 3 sportolóval folytatjuk, 2 magyarral, 1 külföldivel, 2 focistával, 1 ökölvívóval. Kezdjük a labdarúgókkal, ma ünnepli a 49. születésnapját Thierry Henry, világ és Európa bajnok francia labdarúgó. Aztán 40 esztendős lett Szakály Péter, aki 2008 és 2017 között volt a DVSC középpályása. A 2011-12-es szezonban nagyszerű játékkal járult hozzá a Loki 6. veretlenül megszerzett bajnoki címéhez. Na ezt mondom még egyszer, hogy ízlelgessik így 2026-ban. Tehát 2011-12 a Loki veretlenül szerzette meg a 6. bajnoki címét. És akkor 1 ökölvívó a ringbe lép.
1: Universal Box Promotion, Honor kommt aus Budapest.
2: A pirosorokba hívom a WBO világbajnokát Budapestről.
1: István Koko Kuba!
0: 56 esztendős lett Kovács István Koko, magyar ökölvívó. Boldog születésnapot kívánunk neki is.
3: Köszöntjük Jácint nevű hallgatóinkat! A Jácint görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Női párja Jácinta. A név leghíresebb viselői Juhász Jácint színművész, Rónai Jácint püspök, és természetesen ön kedves Jácint, aki a rádiót hallgatja.
0: És igen, Juhász Jácint, egykori színművész.

Bora, gyermekkorunk egyik kedvenc műsora, már akinek a gyermekkorában volt ez kedvenc műsor. És Juhász Jácint, akiről BT-t is neveztek el Debrecenben, a Juhász Jácin BT-t. Szóval ma Jácin napja van, és ünnepelnek az arikák, az aminták, az arikánok, és nem folytatom, mert van még néhány kevésbé ismert név, akik szintén augusztus 17-én ünnepelnek. De hogy ki lett születésnapos? Az énekesként kezdő, aztán színészként folytató. Step by step, ooh, baby. Donnie Wahlberg, aki ugye Mark Wahlberg, Marky Mark tesója, és hát az egyik jelentős step by step. Debütáló énekesi közreműködése a New Kids on the Blockban volt, aztán utána a színészi pályára nyergelt át, és láthattuk például a Hatodik Érzék című filmben, a film elején legalább egy perces szerepe volt. Donnie Wahlberg ma 57 éves, úgyhogy ez a Step by Step a New Kids on the Blocktól.

0: Kovalszky meg a Vega, és ez pedig az ön kedvenc rádiója, ahol
1: hallgatónk jelenti az utakról.
0: Csináljuk együtt, annál úgy sincs jobb. Ugye, Erika, készítsük együtt a műsort. Hálás szívvel köszönjük az információdat, sokakat érinthet, akik most a Szent László gimnázium környékén közlekednek. Figyelem, ott a kettes villamos is közlekedik már jó néhány év óta, és annak az érkeztét egy lámpa jelzi előre, már amikor előre jelzi, most Erika információi alapján éppen nem, szóval a Szent László giminél ma sem működik a villamos jelző lámpája, csak nagyon óvatosan, és csak nagyon körültekintően. Haladjunk mi is tovább, ugyanúgy a hétfő reggelben, gondolom már kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok erre a mai napra. Berki Andi meginterjúvolta őket, úgyhogy 3:45 előtt itt az eredmény.
2: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kós, erősnek és fitnek érzi magát, ami meglátszik a teljesítményén is. Hirtelen meggazdagodásról azonban ne álmodozzon. Mika, problémája akadhat amiatt, hogy gyanakodó természete által megsért valakit. Próbáljon meg szemet hunyni mások apró gyengeségei, pontatlanságai vagy hibái felett. Ikrek, komoly változások várhatók, amelyek hatása alól ön sem vonhatja ki magát, új kihívásokkal kell szembenéznie. Rák, a szerelem, a barátság, a kapcsolatok ápolása különösen fontos most az ön számára, csak arra vigyázzon, hogy emiatt ne hanyagolja el egyéb kötelezettségeit. Oroszlán, még mindig nagy a kísértés egy kulisszák mögötti kapcsolatra, de kezd felülkerekedni önben az óvatosság. Egy titkos románc soha sem éri meg az árát, ha ön elkötelezett. Szűz, ma egy üzlettársával maximálisan kihasználnak egy üzleti lehetőséget, műszaki dolgokhoz jól értő társa segít önnek nagyobb jártasságra is szert tenni. Mérleg, legyen most megfontolt és óvatos, a hétvégéig kellene ugyanis előkészítenie egy olyan lépést, ami sorsdöntő lesz majd az életében. Skorpió, gondolatai még mindig az elmúlt hétvége körül kalandoznak, száguldoznak ide-oda, a gépjárművet vezet, legyen óvatosabb a megszokottnál. Nyilas, imád versengeni, nagy problémákat megoldani, ma is kemény kitartást igénylő feladatokat kell elvégeznie. Bak, kevesebb pénze maradt, mint ahogyan tervezte, egyenletes teljesítményre képes, ha öndiktálja a többieknek a munkatempót. Vízöntő, napról napra jobb a hangulata, és ez a partnerére is kedvezően hat, békés, nyugodt hét vár őre. Alak, ne menjen bele veszélyes játékokba, mert megégetheti magát, igazán vonzó kisugárzása nem hagyja hidegen a másik nembelieket.

0: egy nagyszabású összefogás, egy igaz karitatív akció még a 80-as évekből. Ez volt a We Are The World, a USA for Africa, ugye az afrikai éhezőket megsegítvén. Fel nem tudom sorolni, hogy mennyien és milyen világsztárok voltak. Michael Jackson-tól kezdve, Tina Turner-en át, Lionel Richie-ig, ennek a dalnak a közreműködője, úgyhogy nem is teszem, mindenki jól emlékszik erre a dalra. Most a hétfő reggelben játszottuk, augusztus 17-én, és 8 perccel, 7 óra előtt. Hamarosan jön a hét első reggeli Villám Vox kiadása. Lehet készülni a telefonokkal, de előtte még köszöntsük fel azt a színészt a 83. születésnapján, aki a Taxi sofőrben megmutatta, hogy mit jelent a nagybetű színjátszás. De játszott a Szarvasvadászban, meg annyi filmben, hát az utóbbi időben néhány gagyit is bevállalt, ma bocsánatot kérek, de azért Robert De Niro, az mégiscsak Robert De Niro, és ma van a 83. születésnapja, úgyhogy mindjárt az apámra ütök, de előtte közlekedési információ, egy jó hír. Azt írja Laci, hogy az Ispotály utcán betemették a gödröt, mert ott volt egy gödör. Tudjuk, igen, az oké. És tudjuk Erikától, hogy nem működött, még most sem működik, a Szent László gimnáziumnál a villamost előre jelző lámpácska. Tehát a villamos jelző lámpa 500-540 és 39-33-104-6. Na akkor köszöntsük fel a születésnapján Hollywood egyik nagy élő ikonját.
1: Bocsánat, anya, apa, ő Greg.
2: Szia, Greg, Pam apja vagyok, Jack Burr.
3: Örülök, hogy megismerhetem.
2: Én is örvendem.
1: Dina vagyok. Oh, Isten hozta Oysterbay-ben.
3: Köszönöm.
2: Milyen autó, Ford?
3: Igen, egy Taurus. Igen, kisebbet akartunk, de azt gondoltam, rendesen keresek. Egyszer élünk, kicsire nem adunk.
2: Így van. Te választottad ezt a színt?
3: Nem, a kölcsönzős. Miért?
2: Zsenik szoktak zöldet választani. Mm. De nem te voltál.
4: Vidám zenék a munka lendületéhez.
5: Ez a Best FM.
4: A kedvencek rádiója.

Big Mountain és a Baby I Love Your Way reggisített változata. Hát reggiben kaptuk most, de eredetileg egy pop muzsika volt. Soft pop muzsika, 80-as években a Wild Power által. Ők készítették ennek a dalnak az eredetét. 7 óra múlt 1 perccel. Szavazásra felkészülve, mikor kezdünk, Laci? Kérdezik a hallgatók. Most! A hét első reggeli villámvoks kiadása olyan zenei kedvencekkel, mint Pitbull és Ne-Yo egy dalban. Afrojack-kel természetesen, és Neyerrel. Ez a Give Me Everything.

0: Zsófi, már rá is haraptál? Ennye, bennye, hát hova ez a rohanás? Szóval nagy kedvenc. És ha azt mondom, hogy Sabrina Carpenter? Nem, jó, oké, hát velem lehet egyezkedni. Próbálkozzak még azért, Zsófi? Eltéríteni? Szóval kettes, Sabrina Carpenter és az Espresso. Jól esik egy ilyen álmosító hétfő reggelen a Best FM-en. Szóval akkor a harmadik mi legyen?
1: Nincs semmi másod.
0: Kökhégy Attila. Még mindig nem? Oké, okay, meggyőztél, húztam a nevedbe, Zsófi, egy strigulát. Né jó ég dalához. Úgyhogy akkor összefoglalva, Give Me Everything 1-es, Espresso 2-es, és nincs semmi másom, 3-as. Tudják hova?
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebb szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek, ringató programok. A Galiba egyik kiemelt eseménye az augusztus 19-i gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A 20 feldíszített kiskocsit 8 tánccsoport kíséri végig a belvároson, a kompozíciókon pedig Süsü is feltűnik. A kocsikat később a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is meg lehet nézni. Kiskorú lányokat is kizsákmányolt az a Hajdú-Biharban működő bűnszervezet, amelynek ügyében lezárult a nyomozás. A rendőrök még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A gyanú szerint a csoport fiatal lányokat szervezett be, majd szexuális tevékenységre kényszerítette őket. A megszerzett pénzt elvették tőlük, a már beszervezett lányokat pedig több férfinak is továbbadták. A rendőrség szerint az áldozatokat fenyegetéssel, erőszakkal, alkohollal, gyógyszerekkel és kábítószerrel is kényszerítették. Az ügyben egy 54 éves debreceni férfit is elfogtak, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett kiskorú lányokért. A nyomozók a gyanúsítottak otthonaiban csaknem 4 millió forintot, több száz gyógyszert, adathordozókat, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
5: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatos 20-30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: Hát holnapra éppen nem 30 fok felettit, hanem 30 fok alattit jeleznek, köszönhető az annak a hideg frontnak, ami ma megérkezik, de nem marad sokáig, mert a karnevál napjaiban már újból 30 fok feletti értékek jönnek majd.
6: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk. Éjszaka 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
0: Még csapadékot is ígérnek holnapra, ó, csak jönne már, tényleg. Bár holnap már indul a karneváli hét, 18-án tartol, és egészen a hétvégéig, vasárnapig tart majd, és a nemzeti ünnepre újból 32-33 fok lehet. Gondolom, kedves parlagfűre allergiások, érzitek, hogy megkezdődött a szezon, amit annyira nem vártatok? Igen, emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja a levegőben.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: 8 perccel 7 óra után úgy látszik, hogy nem csak Zsófi szavazott egyessel, hanem a legtöbben ma reggel. Igen, úgyhogy Pitbull, Neo, Afrojack és Nayer egy dalban a hétfő reggelben. Ez a Give Me Everything. Jó reggel, Debrecen!

0: semmi másom. Kőkény Attila énekelt a Best FM-en a hétfő reggel benne.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Jó reggelt a 104,6 MHz-en augusztus 17-én. Jácin nevű kedves hallgatóink névnapján, hogy kezdődött Kőkény Attila? Igazi nagy slágere? Valami nem sikerült. Ha tegnap a DVSZ-nek nyerni a Nagy Erdei stadionban nem sikerült. Egy pont azért itt maradt. Ugye tudjuk, hogy a DVSZ Eto mérkőzés végeredménye 1-1 lett. Én készültem, tanár úr, jelentem. Könnyen át lehet verni, majdnem sikerült. Beírom a Google keresőbe, hogy DVSZ, és akkor hoz egy ilyen hírt nekem. Augusztus 16-a 2026, tehát tegnapi dátumozással, hogy figyelj, kiszakadt a golzsák, a DVSC 5 gólos győzelemmel küldte haza a bajnoki címvédő Etót. Nyilván ez a mondat, mint cikk cím, többsebből vérzik, de a leginkább a dátumot illetően, mert igaz, hogy a cikk az tegnap született meg, csak a 11 óra 52 perckor. Nekem most lopta az internet, úgyhogy nagyon óvatosan, kedves világhálón kalandozók, hírolvasók, hírfelhasználók. Volt ilyen, igen, hogy 5-0-ra győzött az Eto ellen Debrecenben a Loki 2015-ben. Na akkor. Akkor igen, akkor ennyi lett 5-0 a DVSZ Eto meccs végeredménye, de hát nem most. Ja, Istenem. Rosszul vagyok, tényleg. Na jó, engedjük el. És önöket is dolgozni. 9 perccel fél 8 előtt jöhet egy expresszó. Jön is Sabrina Carpentertől. Szép hetet, szép mini rövid hetet mindenkinek. Természetesen a Best FM rá.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: Sonic, It Feels So Good című dala után mehetünk tovább egy friss közlekedési információval. Marian írja, hogy Trafipax lesz, mégpedig, na Marian, hova tűntél? Itt vagy, meg vagy? Józsa után a völgyben, tehát ott mérnek éppen a rendőrök sebességet. Köszönjük szépen, Marianna!
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Azt írja Szabina, hogy a Tócós kertben esik az eső. Aj, meg kellett dörzsölni a szememet, hogy lássam az apró cseppeket itt a belvárosban, a pláza mögött, a Darabos utcában. Hát igen, itt is szemerkél az eső, olyan túlságosan nagy mennyiséget ne várjunk a csapadékból, de hidegfront érkezik, aminek a hatására. Ma még 32, holnap csak 28 fok valószínű, vagy annál egy picikét kevesebb. De a karnevál napjára, azaz nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án 32-33 fok is lehet, és holnap startol a karneváli hét. A hétvége is izgalmas volt, sok-sok program várta a debrecenieket, például céges rendezvények. Gondolom, hogy a Harró Festen, a fagylaltér sorban állva elhangzott az a néhány mondat, amelytől a fagylalt árusok már a falna tudnának mászni. Tehát mégiscsak klasszikus. És azért hozzuk ezt a klasszikust, mert 84 esztendős lett ma Újréti László Jászai Mari díjas, magyar színművész, szinkron színész. Na, kit is szinkronizálta legtöbbet a ma 84 esztendős? Újréti László.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Már csak 137 millió ilyen tölcsért kell eladnom, és leelőlegezhetem az új kamiont.
4: Adj már nekem is egy tölcsért.
3: Tutti frutti, karamell, vanília.
4: Pisztácia.
3: Pisztácia kifogyott. Van vanília, tutti frutti, karamell, rumosdió, kávé.
4: Oké, akkor legyen vanília pisztáciával.
3: A pisztácia kifogyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumosdió és kávé.
4: Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával.
3: Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt.
4: Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát, ha nincs, nincs.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Dehogy is kopik a szeretet az idő múlásával. Sőt, minél ismerősebb minden mozdulat és minden megszokott ügyetlenkedés, annál szeretetre méltóbb.

Alexander Rybak és a Fairy Tale, a Dalamis egykorona virágkarneváli héten, mégpedig a karnevál éjjel hallhattunk a Nagy Erdei Stadionban. Hát idén nem lesz karneváli, viszont cserében egészen 23-áig, tehát vasárnapig lesznek kiváló programok szerte a városban, ami a holnap induló idei karneváli hetet illeti. Na mondom a trafipaxot, nehogy elfeledkezzek róla. 35-ös számú főút Józsa és a Mélyvölgy között trafipax 500-540 39-33 104-6 és akkor holnaptól karneváli hét, ma már készülődünk lelkileg arra, hogy holnap több fronton is megnyílnak a szórakozási lehetőségek, például a Békástónál holnap Birbány Lake, aztán Botanika Expo a Kölcsei Központban, táncol a város, több helyen a városban Galiba Gyermekfesztivál a régi városházán, aztán egyszer volt mesezenekar a Tósa Nádor téren, és igen, holnap lesz a Scheffler Night Ride, 7:30-kor, ahova több ezer debreceni kerékpárost várunk. Én is ott leszek, és hát sajnos nem tekerek, csak hangszálban, de biciklivel érkezem, és úgy megyek onnan haza. Mi lesz még holnap? A Tósa Nádor téren Pazó koncert, és klasszikusok éjszakája a nagy templom előtt, a nagy színpadon, ezzel nyitjuk meg az idei karneváli hét koncertsorozatát. És akkor, ami utána következik, 4th Street, Follow the Flow, szerdán. Elvis, a király visszatér. Valmar, augusztus 20-án, csütörtöken. Starban Star All Star, Horváth Tamás, augusztus 21-én, pénteken. És Nagy Bogi, Nome Kovászki és a Vega szombaton augusztus 22-én, és ahogy mondtam, ezzel még nincs vége, mert hogy egészen vasárnapig lesznek programok majd. Jó szórakozás Debrecen, csodás karneváli hetet és csodás nemzeti ünnepet majd a hosszú hétvégén. Amit most kezdünk, már mint a rövidke hetet, szerdáig tart a munka, utána csak a szórakozás és az ünnep. Akinek a mai nap ünnep, Lönné Marlin, az énekesnő, a következő dal norvég előadója. 46 esztendős lett ma, nálunk nagy kedvenc, 1998-as slágere, a Sitting Down Here, úgyhogy most ezzel folytatjuk a hétfő reggelben. Esik? Nem esik? Figyelem eshet, vagy legalábbis szemerkélhetem.

Bibi, Rexa és a Fake lesz egy dalban. New Religion volt a Best FM rádióban. A hétfő reggelben, ahol készülök a következő órában is néhány híres születésnapossal, például vele.

0: de hamarosan jönnek majd ők is.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom.
0: Igaz, nekik nincs születésnapjuk. Szimplán imádjuk az új dalt a TNT-től. Ez a reggeli ébresztőben az. Ugye itt alszol. 8 és 9 óra között 8 óra van.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
2: A megbízható alap. Mit kínál a Maxilár?
6: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveg lesz.

0: szerencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
1: Reklámot hallottak.
2: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a Vármegye termelőkre. Értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a püspökladányi gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei.
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombom, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Monaco dalát hallották a Best FM-en, ez volt a Sing It Back.
1: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Meg volt már a reggeli, és volt hozzá egy jó pohár hideg Monaco? Vagy meleg, ki hogy issza a tejet? Persze nyilván a tejhez semmi köze nincs az előző dalnak és együttesnek, viszont imádjuk még így is. A hétfő reggelben, augusztus 17-én. Jó reggel, Debrecen! 10 perccel, 8:30. Előtt mindjárt köszöntjük a névnaposokat, előtte megköszönjük T. Robert barátunknak a közlekedési információját. A 4-es számú főúton a téglási lehajtónál, hát mondhatni már majd, hogy fix trafipax, a benzinkútnál, a 60-as táblánál ott van a fehér Seat. Nyilván nem fix, de hogy majdnem minden nap ott van, az tuti biztos. Nincs minden nap ott, de ma igen, a 35-ös számú főúton. Józsa és a Mélyvölgy között szintén sebességet mérnek.
2: Köszöntjük Jácint nevű hallgatóinkat! A Jácint görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Női párja Jácinta. A név leghíresebb viselői Juhász Jácint színművész, Rónai Jácint püspök, és természetesen ön kedves Jácint, aki a rádiót hallgatja.
0: A Jácintokat ma Tarját Turunen dalával köszöntjük, a finn énekesnőt nem a Kalevalából, hanem a Nightwishből ismerhetjük. Ő lett ma 49 esztendős, 1996-tól 2005-ig volt az együttes énekesnője, és ennek a dalnak, a Nemo-nak az előadója.

0: A Nightwish és a ma 49 esztendős tárjátú Rumen után...
1: A Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
0: Ebben a percben. Jó reggelt, szia! Most te vagy a legaktívabb.
2: Sándor Antal vagyok. Trafikoxot szeretnénk bejelenteni határút közepén a BMW-ből fotóznak.
0: Árpinak megköszönjük a bejelentkezését a határút közepéről. 5 perccel fél 9 előtt. Ez a Sweat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
2: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.

0: hozzá.
1: Ugye, itt alszol a West FM-en a TNT dalát hallották, 3 perccel múlt el 8:30. Andit olvasom éppen, akinek a reggeli csúcsban lett volna ide éppen szunyókálni. Azt írja, hogy már megint a panaszkodásom, a Göcs átjáró évtizedek óta a Poklok vasúti átjárója. Ma reggel 14 percig álltam mozdulatlanul. Szerintem az egyik vonatot egészen Nyíregyházáról vártuk be, pedig olyan több száz méter hosszú tehervonat volt, ami egy egész kivágott erdőt szállított. Andi, véletlen a randi. Na, a lényeg az, hogy azért a Vértesi út gázvezeték úton közlekedők is tudnának mesélni a 10 percen túl is lehúzva tartandó vasúti átjárókat illetően, úgyhogy nem tudunk ezzel mit kezdeni. A MÁV-nak megvan a magyarázata, hogy ez miért így van. Majd talán egyszer valamikor megváltozik. De tényleg ott is egy tehervonatot azon a tehervágányon ide-oda tologatnak. Valamikor megáll középen, és ott áll. Volt, amikor fél órát álltam ott, amikor nagyon-nagyon kellett volna sietnem egy nyári családi rendezvényre. A Best FM rádió telefonszáma 500-540. SMS Viber számunk a 3933-1046. Andrea, a panaszkodása mellett ne feledkezzünk el. 3 trafipaxunkról, határút közepe, 35-ös számú főút Józsa után a Mélyvölgynél, és a 4-esen a Téglási lehajtónál. Na, hajtsunk tovább mi is, mégpedig egy születésnapos énekesnővel, akit a 80-as évektől kezdve imádtunk. Úgy hívják, hogy Belinda Carlisle, és érkezzen a ma 68 esztendős Csalogánytól a szubjektív top 3. Nálam a 3. helyen a Circle in the

Nálam mondjuk ez a második, de vajon mi lett az első? Boldog születésnapot kívánunk Belinda Carlisle-nak a Leave Lylon című dalával.

0: új kedvenc a Best FM-en, a Temporal City dalát hallották 10 perccel 9 óra előtt. Az új kedvenc után meg egy olyan régi következik, amit hát nagyon ritkán hallanak, pedig sokak kedvence, és főképpen az a televíziós sorozat volt sokak kedvence, NSK bűnügyi televíziós sorozat, amit a Magyar Televízióban is nagy sikerrel mutattak be, és azóta is, ha elcsípem, bizony én is megnézem. Dallam, amelyet ha meghallottam gyermekkoromban, már be is bújtam a takaró alá, és csak az orrom kandikált meg a szemem ki onnan. Hát nem komolyan, hát milyen egy félelmetes volt. Derék felügyelő, és a társa Harry Klein, akit Fritz Wepper alakított, és ma 85 éves lenne egyébként Harry. Az megvan, hogy derékéknek volt 3 megoldatlan ügyük. 250 epizód volt körülbelül, amit elkészítettek 1974 és 1998 között, és volt összesen 3 ügy, amelyet nem sikerült megoldaniuk. Ejnye, ejnye.
1: Hogy mit csináltál?
2: Éppen ezt mesélem.
1: Jó. És hol van a lány most?
2: Hát a lakásomban természetesen. Nem hagyhattam egyedül. Miért nézel így rám? Talán gyenge elméjű vagyok.
1: Jaj, Harry. Hány éves az a lány?
2: Olyan 20 év körüli.
1: Csinos?
2: Igen. Tagadhatatlanul. Ugye nem gondolod, hogy... Stefán, ilyet nem tennék, ilyet soha nem tennék.
1: Mit? Harry. Nem. Tudom, Harry. Csak megsajnáltam.
2: Úgy, ahogy mondod.
0: Milyen pikáns kis rész volt ez. Emlékezzünk akkor Fritz Wepperre, azaz Harry Kleinre, aki 85 éves lenne a mai napon, 2 évvel ezelőtt hunyt el. A dal pedig most Korda Gyuri bácsitól, na, hogy a derék főfelügyelőből áll.

Oceana és az Endless Summer itt az óra legvégén. Hát nem lesz végtelen ez a nyár, bár még van belőle néhány nap, néhány hét. Ma augusztus 17-e van, ugyan hidegfront érkezik, de a karneváli héten és nemzeti ünnepünkön akár már újból 32-33 fok is lehet, hogy mennyire hűl le mondjuk holnapra a hőmérséklet, erről beszélünk meg mindjárt Éva. Én meg mutatom a zenei kedvenceket, Shakirától és Burna Boytól.

aztán Eva Max-től, akinek az első nagy slágere pont ezen a napon jelent meg. Mondhatni, 8 évvel ezelőtt, augusztus 17-én indult az énekesnő karrierje. És mielőtt kiderülne, hogy ki nyeri a Best FM Rádió hétfői születésnapi tortáját a hallgatóink közül, előtte azt is kiderítjük, hogy végül is mit kaptunk mi a rómaiaktól.

0: Pride of Life.
1: Ficus Cookies és társai, csak hogy vidám legyen a mai reggel.
2: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt vasárnapi buszbaleset után. A Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály közötti szakaszon egy lengyel turista busz borult fel hajnalban. A balesetben 12-en meghaltak. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, a mentők 14 egységgel érkeztek a helyszínre. Összesen 47 sérültet láttak el. Egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket a helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórház

0: kórházakba vitték. A mentésben és a műszaki munkálatokban több tűzoltóegység is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor Létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarándol dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Megérkezik a várva várt hideg front, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Don't Dream It's Over. A Best FM-en a Crowded House dalát hallották. Mindjárt 9:30 van.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: Egészen pontosan 8 perccel járunk 9:30 előtt. A reggel utolsó órája. Annak is a legizgalmasabb pillanatai még hátra vannak. Akkor derül ki, hogy kié lesz a mai ajándék torta, a Mimóza koktéltorta, a Monami kávézó és cukrászda felajánlásával, illetve kikapja a melas pizzáját, mint a reggel informátora. Augusztus 17-e van, ma a játszintokat köszöntöttük. És köszönhetjük a nap hátralévő részében is. 191 éve annak, hogy Soliman Merik feltalálta a csavarkulcsot. 167 éve annak, hogy először használtak légipostát. Egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba, az onnan 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. És 123 éve annak, hogy Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai újságíró, 1 millió dollárt adakozott a Columbia Egyetemnek 1903. augusztusában, és ezzel megalapította a Pulitzer díjat. Na még néhány első. 94 éve annak, hogy az első magyarországi villamosított vasútvonal átadása is megtörtént. 1932-ben a Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandóféle villanymozdony közlekedett. És 49 éve, hogy megnyitották azt az létesítményt Budapesten, a Népligetben, amit úgy hallottam, most felújítani készülnek. Ma van a Planetárium születésnapja. És 8 éve annak, hogy elindult az első kislemezével Ava Max karrierje. Akinek többek között a Kings and Queens-t. A Salt című dalát.

aztán a So Am I-t. És még ezt a jó kis Alphaville feldolgozást is köszönhetjük. Igaz, hogy csak részben. Mert hogy David Guetta nem csak Eva Max segítségét kérte a Forever Young legfrissebb változatához, hanem az eredeti énekesét is természetesen. És akkor 8 éve annak, hogy elindult az énekesnő karrierje. Pontosan augusztus 17-én ezzel

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: It's a rainy day, hogy valóban az lenne a hét első napja. Hát szó mi szó, ígértek némi csapadékot, de csak elenyésző mennyiségben. Ma reggel már képzeljék, esett az eső. Néhány cseppet jelentettek a hallgatóink a tócós kertből. Hát ide, a belvárosban még talán annyi sem érkezett belőle. Egyelőre kánikula, 30 fok feletti meleg, mondjuk a 42 fokhoz képest ez azért jóval elviselhető. És ma hidegfront érkezik, tényleg hozhat esőt is magával, holnapra pedig kedre visszahűl a hőmérséklet 27 fokra, az nagyon kellemes lesz a holnap kezdődő karneváli hét tekintetében. Már itt jegyezném meg, hogy csütörtökre, a nemzeti ünnepre, 20-ára már 33 fokot ígérnek megint. Én pedig ígértem önöknek a Brian életét, pontosabban azt ígértem, hogy kiderül, mit is köszönhetünk tulajdonképpen a rómaiaknak, azaz, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Hát egy pár dolgot, igen. 47 éve annak, hogy a Monty Python társulat bemutatta a Brian élete című filmet, a Brian élete című filmet.
1: Elvették mindenünket a nyomorultak, kiszipolyoztak minket, és nem csak minket, apáinkat is, és apáink apáit is.
2: És apáink apáinak apáit is.
1: Igen.
2: És apáink apáinak apáit is.
1: Jól van,
2: és...
1: senne lovald bele magad. És mit adtak nekünk mindezért cserébe?
2: Vízvezetéket.
1: Mit?
2: Vízvezetéket.
1: Igen, azt ők adták, igen, ez igaz.
3: És a csatornázást.
2: Igen, a csatornázást. Ne feledd, milyen volt a város előtte.
1: Jól van, elfogadom. A vízvezetéket meg a csatornát, ezt a két dolgot ők csinálták.
2: És az utakat?
1: Persze, nyilvánvaló az utakat. Ez nem is vita tárgya, ugyebár. De eltekintve az utaktól, a vízvezetéktől, a csatornáktól.
3: Üldözés! Gyógyászat! Oktatás! Igen,
1: jó, elég volt elég.
3: És a bor?
4: Igen, az tényleg nagyon hiányozna, Recs, ha a rómaiak elmennének a bor.
3: Népfürdők!
2: És hogy jó a közbiztonság az utcákon este is, Reg?
4: Na, nagyon jól tudják, hogy kell rendet tartani. Lássuk be, csak ők képesek rá egy ilyen helyen, mint ez.
1: Jól van, de eltekintve a csatornától, gyógyászattól, oktatástól, bortól, közrendtől, öntözéstől, utaktól, vízvezetékhálózattól. Mit tettek a rómaiakértünk?
2: Békét hoztak.
1: Békét. Demagóg!
5: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
6: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: teljesen elfelejtettem ezt a dalt, pedig milyen jó, Kid Leroy énekelte, akinek nem mereslegben van a születésnapja, 23 éves lett, milyen kis fiatal. Hát egy fiatal hölgy érkezett velem szemben, nélkül nincs hétfő délelőtt, Szabó Anitát köszöntjük, szevasz te kis csitri.
1: Jaj, de jó, amikor így nevezem, minden nap hívhatsz így, az elkövetkezendő 50 évben is. Egyébként a Kid Leroyra olyan manueles volt, nem? Mint
0: igen,
1: a Manuel énekelt volna. Most nem tudjuk, hogy ki utánoz ki?
0: Hát, ja, igen, van mit sáthallás. Az biztos, hogy nem csak az másik nagy slágerét kedveltük, hanem ezt is, hogy jó, hogy a zenei szerkesztőnek eszébe jutott, hogy inkább ezt játsszuk a születésnapján. Kiknek a születésnapján, Anita?
1: Kengyeliné Mártájén például, aki Tart Péter köszönt, a legjobb barátja, Kányási Dávidot anya nevezte be, aki egy italnagykertben dolgozik, mármint Dávid is egy nagyon pontos, megbízható fiatalember. Nagy Renátát a családja nevezte Vámos Pércsön, a legjobb testvért, és azt írják róla, hogy egy igazi dráma királynő. Nyeste Katalin is ünnepel, vajon miért? Igen, ezt nem tudjuk. Nyeste Katalin is ünnepel, aki Gyöngyi köszönti Debrecenben a kolléganőjét, aláírás Vörös Róka. Pap Borbála ma lett 3 éves, anyukája Bogi és apukája Máté. Szeretnék meglepni a kis csibéjüket egy tortával. Orosz Magdolnát egy legény köszönti, csak így ennyi az aláírás, egy nagyszerű anyát és egy csodás embert. Nagy Maja is ünnepel, ma ő 17 éves lett, köszönti a családja az ifjú Meredith Grayt a szülinapja alkalmából. Kántor Mia ma töltötte az 5. életévét, és olyan szövege van, hogy sokszor csak pislog a család. Kántor papa és mama is köszöntik. Németh István ma lett 98 éves, jól látom. Termesszen még nagyon sokáig egészséges zöldségeket, gyümölcsöket, és nagyon jó egészséget kíván a családja, és a Best FM is. Nagy Dávid is ünnepel, 2 lánya és felesége köszönti, és végre együtt tud lenni a család ezen a szép napon, úgyhogy boldog születésnapot apának is. Széli Krisztina is ünnepel ma, Ancsika, Laci, Kriszt és Dius köszöntik, egy ritka segítőkész hölgyike. Bőr Józsefet a felesége nevezte Hajdú Sámsonban, hogy 74 vagy 47, már nem is tudom, és a felesége. Lókódi Lajos is ünnepel ma Nádudvaron, Mázló Bettinát is nevezték, férje, 4 éves kislánya, akik otthon várják majd egy kis szülinapi ebéddel, és vajon a tortával is, ez majd kiderül. Ilok Katalin is ünnepel ma, Kálmán nevezte hosszú pályában az édesanyját. Katalin pedig ezen a napon is gőzerűvel dolgozik, de hát ha nála csörren meg a telefon, nagyon bízik benne Kálmán.
0: Nála is csörrenhet a torta ügyében, viszont van ajándékunk a református nagy templomból, ahol igazából már elkezdődött a karneváli hét már a múlt héten, ezen pedig folytatódik, amint ezen a héten és holnap augusztus 18-án lesz a szerelmes nagy templom keddi kalandok és kincsek, és valaki majd oda is nyer egy páros belépőt a születésnaposok közül, de akkor menjünk szép sorban, adjuk először oda a mai speciális tortát a Monami felajánlásával.
2: Hello, tessék!
0: Major Krisztina.
2: Igen.
0: Krisztina, már beiratkozott a negyedikre?
2: Hát megmondom őszintén, megnéztem a felvi.hu-t, de nem találtam most semmi olyat.
0: Nem mondja.
2: Amit érdekel.
0: Krisztina, hát a 3. diploma megszerzése után úgy gondolta, hogy idén talán nem.
2: Hát most pihenek. Átadom a lehetőséget a fiataloknak.
0: És mondja csak, Dániel és Fanni azért segítették édesanyát, hogy zavartan legyen a 3. kitüntetéses diplomájának a megszerzése is?
2: Igen, teljes mértékben segítették, és csak ők tudtak róla a családban.

0: holnapi kávézó és cukrászda ajándéka egy mimóza koktéltorta. Hát nem voltál ma reggel ebben a beszélgetésben. Hála a jó égnek, mimóza. Köszönt téged nem csak a kis család, hanem a kedvenc rádiód is.
1: A Bestefem.
0: Csodás napot, Krisztina!
1: Nagyon szépen köszönöm, én is azt kívánom nektek.
0: És csodás holnapi napot, mondjuk szerelmes kedd estét kinek, Anita?
2: Nagy Gyüre Erikának és a férjének Bálintnak. Ők nyerték meg a
0: terét. Egy kis házas pár, születésnapos tagja. Hát a másik felének köszönhetően ott lehet majd holnap este a református nagy templom. Két tornya között akár 40 méter magasban, és újból kimondhatják egymásnak a boldogító igen. Era, boldog születésnapot neked! A Melons pizzájához pedig jó étvágyat kívánunk a mai reggel informátorának, aki Árpi volt, Sándor Árpád.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mindjárt 10 óra, startol a hétfő délelőtt Calvin Harris-szel. Jön az Ankara Echo.

0: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebb szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek, ringató programok. A Galiba egyik kiemelt eseménye az augusztus 19-i gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A 20 feldíszített kiskocsit 8 tánccsoport kíséri végig a belvároson, a kompozíciókon pedig Süsü is feltűnik. A kocsikat később a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is meg lehet nézni. Kiskorú lányokat is kizsákmányolt az a Hajdú-Biharban működő bűnszervezet, amelynek ügyében lezárult a nyomozás. A rendőrök még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A gyanú szerint a csoport fiatal lányokat szervezett be, majd szexuális tevékenységre kényszerítette őket. A megszerzett pénzt elvették tőlük, a már beszervezett lányokat pedig több férfinak is továbbadták. A rendőrség szerint az áldozatokat fenyegetéssel, erőszakkal, alkohollal, gyógyszerekkel és kábítószerrel is kényszerítették. Az ügyben egy 54 éves debreceni férfit is elfogtak, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett kiskorú lányokért. A nyomozók a gyanúsítottak otthonaiban csaknem 4 millió forintot, több száz gyógyszert, adathordozókat, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatos 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár

fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk, éjszaka 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.

A zenei kedvencek nem állnak meg a hétfő délelőttben sem. Hello Debrecen, szép napot, jó munkát, jó utat mindenkinek. Én Szabó Anita vagyok, és 14 óráig ma is együtt rádiózhatunk. Itt a Best FM-en hamarosan jósolnak a csillagok. Köszöntjük a mai névnaposokat és a játszintokat, illetve a házassági évfordulós párokat. És persze várom az utakról az infókat, bármere is járnak, ha van miről beszámolni. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046. Rudimentális Meglemar közöse pedig már el is indult a These Days, itt a 104.6-on. Rádiózzunk együtt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kós, erősnek és fitnek érzi magát, ami meglátszik a teljesítményén is, hirtelen meggazdagodásról azonban ne álmodozzon. Mika? Problémája akadhat amiatt, hogy gyanakodó természete által megsért valakit. Próbáljon meg szemet hunyni mások apró gyengeségei, pontatlanságai vagy hibái felett. Ikrek? Komoly változások várhatók, amelyek hatása alól ön sem vonhatja ki magát, új kihívásokkal kell szembenéznie. Rák. A szerelem, a barátság, a kapcsolatok ápolása különösen fontos most az ön számára, csak arra vigyázzon, hogy emiatt ne hanyagolja el egyéb kötelezettségeit. Oroszlán. Még mindig nagy a kísértés egy kulisszák mögötti kapcsolatra, de kezd felülkerekedni önben az óvatosság. Egy titkos románc soha sem éri meg az árát, ha ön elkötelezett. Szűz. Ma egy üzlettársával maximálisan kihasználnak egy üzleti lehetőséget, műszaki dolgokhoz jól értő társa segít önnek nagyobb jártasságra is szert tenni. Mérleg. Legyen most megfontolt és óvatos, a hétvégéig kellene ugyanis előkészítenie egy olyan lépést, ami sorsdöntő lesz majd az életében. Skorpió. Gondolatai még mindig az elmúlt hétvége körül kalandoznak, száguldoznak ide-oda, a gépjárművet vezet, legyen óvatosabb a megszokottnál. Nyilas. Imád versengeni, nagy problémákat megoldani, ma is kemény kitartást igénylő feladatokat kell elvégeznie. Bak. Kevesebb pénze maradt, mint ahogyan tervezte, egyenletes teljesítményre képes, ha öndiktálja a többieknek a munkatempót. Vízöntő. Napról napra jobb a hangulata, és ez a partnerére is kedvezően hat, békés, nyugodt hét vár őre. Alak, ne menjen bele veszélyes játékokba, mert megégetheti magát, igazán vonzó kisugárzása nem hagyja hidegen a másik nembelieket.

0: Best FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Köszöntjük Jácint nevű hallgatóinkat! A Jácint görög eredetű férfi név, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Női párja Jácinta. A név leghíresebb viselői Juhász Jácint színművész, Rónai Jácint püspök, és természetesen ön kedves Jácint, aki a rádiót hallgatja.
1: Háromnegyed tizenegy után már is köszöntjük a ma ünneplő Jácintokat, illetve a Rékákat és az Arikák is ünnepeltek. Én nem is tudtam, hogy van ilyen név a naptárban, Arika. Ha van ilyen nevű ismerősük, szerettük, családtagjuk, akkor köszöntsék a Best FM-en keresztül. bestfmdebrecen.hu, itt lehet regisztrálni egyébként névnapos, születésnapos, házassági évfordulós ismerőseiket. Én pedig már is kiderítem, hogy ki lesz ma a nyertesünk, ki mehet el a melans cukrászdába másodmagával egy finom süti kóstolóra.
2: Halló?
1: Halló, Rékát keresem?
2: Igen, jó vagyok.
1: Szia, Réka, hogy telt eddig a napod? Így 11 óráig körülbelül.
2: Jól.
1: Jól?
2: Tudom, hogy miben keves.
1: Mondhatjuk esetleg, hogy csodaszép volt a napod eddig? Mert ha nem, akkor tudunk rá te segíteni. Na, mert hogy az anyós jelölted, ezt kívánta neked, hogy legyen csodaszép napod.
2: Igen.
1: Megvan, hogy kiről van szó, miről van szó?
2: Igen.
1: Az anyós jelöltedről. Na, még mielőtt lefagynál teljesen, Best FM Rádió, én Szabó Anita vagyok.
2: Igen.
1: Megijedtél egy picit, Réka, hogy igen, honnan igen. Van ez a sok infóm?
2: Igen.
1: Na, tudod-e, hogy milyen nap van ma?
2: Hát augusztus 17.
1: Igen, hétfő, és a Rékák ünnepelnek.
2: Igen.
1: Kaptál egy üzenetet? Sok boldog Réka névnapot kívánunk neked, legyen csodaszép napod, az anyós jelöltet Bea, Sanyi, Doni és Meli köszöntenek téged.
2: Köszönöm szépen. Igen, így már csodaszép a napom, szóval köszönöm szépen. Nem volt még ilyen.
1: Nem volt még ilyen, de jó. Akkor,
2: igen, megijedtem.
1: Akkor így első nevezésed sikerült is, hiszen megnyerted a melans cukrászda két főre szóló süti kóstolóját. Szerintem ez csupa jó hír, amit közöltünk veled. Úgyhogy üzenhetsz, jó, az anyós jelöltnek is, meg a többieknek, akik köszöntöttek.
2: Hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy gondoltak rám, és igen, szóval nem nagyon volt, még sose volt ilyen velem, hogy bárki felköszönt, szóval tényleg köszönöm, hogy gondoltak rám, és további szép napot kívánok nekik is, és csodás napot ezen a hétfői napon.

0: idén is keresik Hajdú Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is keresik Hajdú Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú Bihari termékdíj pályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a Vármegye termelő értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú Bihari Termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a püspökladányi gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagy Családosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
1: A zenei kedvencek mellett itt a Best FM-en folyamatosan érkeznek az útinformációk önöktől, kedves hallgatóink. Enikőtől is kaptunk üzenetet, ő jelezte, hogy a 35-ösön Józsa és Boda szőlői elágazás között trafipax a Józsa felől érkezőket mérik, illetve Lászlótól is jött üzenet, ő pedig Balmazővárosban a Szoboszlai úton szúrta ki a rendőröket egy bokor mögött fehér autóból mérnek, erről fotót is kaptunk, úgyhogy óvatosan vezessenek bárhol is járnak, tartsák be a sebességhatárokat és figyeljenek egymásra. Így a hétfő délelőttben is Hendalával folytatjuk, érkezik a Szandéla, készülődik az Edda is, Shawn Mendes dalát is játszom nem sokára, és Ed Sheeran is beköszön Debrecen zenei kedvenceivel. Várom az utakról az infokat, 500-540 és Zoli üzenete is ebben a pillanatban futott be. Sziasztok! A 471-esen a SAS készül leszállni, a Debrecen felé érkezőket fogja mérni. Na óvatosan a SAS-sal. Zoli, köszi az infót!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

0: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rocky-nak.
2: A kisbabája.
3: Oh, kicsikém. Istenem.
4: Hihetetlen, a miénk.
3: Igen.
4: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creed-del bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
3: Szeretnék kérni tőled valamit.
4: Mit?
3: Gyere.
4: Mit?
3: Győzz.
5: Utána!
0: Egy filmzene most!

Most FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvenceivel. Holnap este Debrecen egy kicsit másképp fog ragyogni. Érkezik ugyanis a Night Ride, a Virágkarnevál egyik leglátványosabb kísérő rendezvénye. Holnap este több ezer bringás pattan majd nyerekbe, hogy a kivilágított, virágos és kreatívan feldíszített kerékpárokkal együtt tekerje körbe az egész belvárost. Az idén ráadásul új útvonalon halad a fényárban úszó bringás menet, akik a Kossuth térről indulnak, majd a Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca és 60 utca érintésével térnek vissza a Kossuth térre. A biszajosok tehát semmiképpen ne hagyják otthon se magukat, se a biszajukat, a lámpákat és a kreativitást sem, hiszen holnap este Debrecenben nem egyszerűen kerékpározni fogunk, hanem fénybe borítjuk a várost biszajosként. A közlekedőknek pedig fontos, hogy 19 és 21 óra között jelentős forgalom korlátozásra és a villamos közlekedés változására is számítani kell a belvárosban. Nálunk pedig továbbra is a jó zenékre Weekend és a Dancing in the Flames érkezik a zenei kedvencek között.

Dél előtt 5 perccel az óra utolsó dalát indítom Dózsa Gettől itt a Best FM-en, a 471-esen mérik a Debrecen felől érkezőket, ez Zolitól tudjuk. László megírta, hogy Balmazújvárosban a Szoboszlói úton is mérnek, illetve a 35-ösen is tudjuk, hogy Lesben állnak a rendőrök a Józsa és a Boda szőlői elágazás között. A Józsa felől érkezőket mérik, legyenek óvatosak, és kérjék a zenei kedvenceket, hiszen startolunk hamarosan a déli kívánság műsorra, meghallgatjuk a híreket, aztán teljesítem a kéréseket, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933-1046.

0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt.

0: is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarán dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
1: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.
2: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,6.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540 újabb hallgatóval, újabb kéréssel folytatjuk. Hello, Best FM kívánságműsor!
1: Ja, szeretnék kérni.
0: Igen? Mit szeretnék kérni?
1: Ami munkához szól.
0: Ami munkához szól, egy dalt legyen, magyar vagy külföldi?
1: Rábízom akkor.
0: Azt is rám bízod. Retro legyen, vagy ma is láger?
1: Hát igen, ma is láger.
0: Ma is láger legyen, valami lendületes pörgős zene.
1: Igen, mert le vannak toppanva a munkatársaim.
0: Le vannak toppanva?
1: Kérdezem már meg, igen.
0: Akkor most egyedül dolgozol, és ők meg néznek, vagy hogy?
1: Hát most per pillanat megálltak.
0: Megállt a meló. És milyen meló folyik egyébként?
1: Szigetelés.
0: Lehet, hogy csak egy kis ebédszünet kellene nekik, nem?
1: Nem tudom, el vannak fáradva.
0: Na, akkor te most visszad a hátadon a munkát, én meg hozom hozzá azt a pörgős dalt, ami reméljük, hogy összeszedi a brigádot. Jó?
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Szívesen. És ha valaki úgy érzi, hogy már ő is belefáradt a melóba, vagy csak egy kicsit szeretne felpörögni, ahogy a srácok is, azoknak már is szól, Majka dala, mindenki táncol a 90-es évek, itt a Best FM-en.

0: Best FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Jó napot kívánok! A Hagyarbüszői Rákóczi Kert vagyok én. A férjem

0: Jó napot, Máté a nevem, meg itt van velem a szomszédom Milán, kérhetünk egy zenét?
1: Hát hogy ne kérhetnétek, srácok? Milyen zenét szeretnétek?
0: Az ellopták a biciklimet.
1: Jól van. Mit csináltok ma, srácok, egyébként?
0: Most kint ülünk a ház előtt, várjuk az esőt.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 program

0: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk. Északa 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

Kellemes délután, szép napot mindenkinek, és jó rádiózást a zenei kedvencekkel. Még mindig önök szerkesztik a zenét, hiszen ez az óra is a kívánságoké. Lajos üzenete érkezett meg hozzánk Viberen. Sziasztok! Gózsás Noéminek szeretnék kérni egy számot Orsitól, ha lemegy a nap. Kívánok kitartást, neki nem sokára kezdődik az üzleti útja, ahol ki tudja magát pihenni. Köszönettel, Lajos! A dot már el is indítottam, és várom a következő zenei kérést. A stúdió telefonszáma 500 540.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

0: Szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-545. 500-540.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

A Best FM szól Debrecen zenei kedvenceivel fél kettő után egyetlen perccel. Kaptunk egy üzenetet a Pallagi útról. Rendőri jelenlétre, sebességmérésre számítsanak ezekben a percekben is. És egy Neoton Mixre. Nórától kaptam az üzenetet. Sziasztok! A Neoton Mixet szeretném kérni. Köszönöm szépen. Én pedig indítom.

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Hello, Best FM.
1: Hello, szia! Kismakond vagyok.
0: Szia-szia!
1: Szeretnék kérni egy számot a Guns N' Roses-tól a novemberre, egy kicsit hűvösebb legyen a idő.
0: Oké, és miközben hívsz bennünket?
1: Tehát szépen, hogy itthon vagyok, most főzök.
0: Mi készül?
1: Tejfölös gombapörkölt.
0: Igen, azt mondják, hogy egyszer mindenképpen meg lehet tenni.
1: Egyszer meg, igen.
0: A gombást jól van. Vicceltem persze. Jó étvágyat kívánok neked hozzá, is hozom a dalt.
1: Hello.
0: A déli kívánság műsor Guns N' Roses slágerével zárjuk, érkezik a November Rain, én pedig kívánok mindenkinek további csodás délutánt, találkozzunk legközelebb itt a 104.6-on, az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a Vármegye termelőkre. Értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a püspökladányi gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő. A hír...

0: azok a 90-es évek.
1: Most a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt vasárnapi buszbaleset után. A Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály közötti szakaszon egy lengyel turista busz borult fel hajnalban. A balesetben 12-en meghaltak. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, a mentők 14 egységgel érkeztek a helyszínre, összesen 47 sérültet láttak el. Egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket a helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. A mentésben és a műszaki munkálatokban több tűzoltóegység is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarándol dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Délután 3 óra van, innen már azért látszik a mai nap vége. Jó, hát még nem kristálytisztán, de már úgy ködösen a távolban. Na de addig is, amíg odaérünk, jövünk a legjobb zenékkel. Dino Ro és az In My Mind, jó munkát mindenkinek!
5: A hírek

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Ez a város a purgatórium. Nem elég jó, hogy maradj.

0: megtartják a 104.6-on Debrecen kedvenceivel, és hát finoman szólva sem a legjobb hír az utakról, hogy...
1: Halló, szia! Baleset van a 4-esen Debrecen és Ebes között. Elég lassan lehet haladni egyenőre.
0: Köszönjük, jó utat neked!
1: Köszönöm!
0: Tehát a 4-esen Debrecen és Ebes között baleset történt. Nemrég ezt egyébként hirtelen most többen is megírták. Köszönjük szépen mindenkinek. Illetve nemrég Tamás jelezte nekünk, hogy még mindig dolgozik a trafi a 471-esen Sámson és Debrecen között a szokásos helyen a Debrecen felé vezető oldalon Sziki gyakornál. Ez aktuális-e még?
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Önök látják az utat, mi pedig elmondjuk mindenkinek, hogy önök mit látnak, az 500-540-en hívhatnak, a 39-33-104-6-ra írhatnak. Egyébként pedig ön dönt, iszik vagy vezet, jön a pálinka dal!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
5: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: Elnézés a csoda, ez a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Zoli írta meg egy kicsit részletesebben, hogy mi történik a négyesen. Azt írja, hogy sziasztok, a négyesen Sziggát és az autópálya között autó az árokban, mentő rendőrség tűzoltóság a helyszínen, tollódás van. Ez sajnos nem hangzik jól, vigyázzon magára mindenki.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Hát nagyon pörgős napok előtt állunk itt a városban, kezdődik a karneváli hét. A Kossuth téren mostantól szombatig minden este jobbnál jobb ingyenes koncertek várnak bennünket. Mondom, hogy mire kell számítani. Holnap este 9-től klasszikusok éjszakája a Kodály filharmonikusokkal. Aztán szerda este 8-tól 4-es street, 3-10-től Follow the Flow. Augusztus 20-án este 10-től a Valmar a Kossuth téri színpadon. Csütörtök este 7-től Starban Star All Star Gála, utána pedig 9:30-tól Horváth Tamás koncert, szombaton pedig este 8-tól Nagy Bogi és zenekarra lép föl, este 9:30-tól pedig a Kowalski meg a Vega. De hát ez csak a programok csúcsa, természetesen a városban ilyenkor minden sarkon, mindenki zegzugban történik valami. A részletes program kínálatot a debreceni virágkarnevál.hu oldalon találják meg. Jó szórakozást ehhez a héthez mindenkinek, de azért ne felejtkezzenek el rólunk sem. Itt vagyunk a 104.6-on a legnagyobb kedvencekkel. Jön a Macarena!

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát úgy tűnik, hogy sűrű az élet ma délután is az utakon. Például Regina küldött egy képet nekünk, amin az látszik, hogy a Vámos Pércsi és a Budai Nagy Antal hétvezér kereszteződésben egy sávot lezártak. Egy nagy piros autóval dolgoznak, azt nem látom pontosan, hogy milyen autó a fényképen, de lényeg az, hogy sávlezárás. És a másik, ami hát egy kicsit komolyabbnak hangzik, karambol a Faraktár utca végén a Vámos Pércsi út kereszteződésénél, az egyenesen menő középső sávban torlódás várható, ezt pedig Gabitól kaptuk. Köszönjük szépen, vigyázzon magára mindenki, balesetmentes közlekedést, ha úton vannak.
1: Hoppá!
2: Szevasztok, hely!
1: Na ne! Nem igaz?
2: De igaz!

3-4 van, és hát még mindig virágkarnevál, ez lesz a fő témánk, azt hiszem, itt a következő napokban. Például fontos tudni, hogy a karneváli lelátók építése és bontása miatt néhány buszmegállót áthelyeznek az Egyetem sugárúton. Ez már holnap reggeltől péntek délig érvényben is lesz. Az Egyetem felé található Honvéd utca megállót 60 méterrel előrébb, az Egyetem sugárút megállót 90 méterrel előrébb, a Nagy Lajos Király tér és az Egyetem tér megállóhelyeket pedig az Egyetem sugárút 59 szám elé helyezik. Hát ez elég sok buszjáratot érinteni fog, úgyhogy ha arra felé szoktak buszozni, akkor szerintem nézzenek rá még ma a dkv.hu oldalot, minden részletet megtalálnak. Mi pedig szágódunk tovább az Alice DJ dalával. Ez a Bad

A Bestet hallgatják a 104.6-on. Délután 4 óra, aki csak teheti, dobja el a kezéből a munkát és nyomás hazafelé. Közben pedig nálunk a hírek után nem sokára szól az év egyik legnagyobb slágere, amiről azt mondják, hogy egyébként már olyan 2-3 éve készen van, csak eddig egy asztalfiókban pihent, hiszen hát a világ egyik legnagyobb dance klasszikusának a feldolgozásáról van szó, és hát mindenféle szerzői jogi problémákat kellett az ügyvédeknek elsimítaniuk. De most már itt van és tarol, erről van szó.

0: Mindjárt jön BB Rexa és a Faithless és a New Religion.
1: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebb szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek, ringató programok. A Galiba egyik kiemelt eseménye az augusztus 19-i gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A 20 feldíszített kiskocsit 8 tánccsoport kíséri végig a belvároson. A kompozíciókon pedig Süsü is feltűnik. A kocsikat később a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is meg lehet nézni. Kiskorú lányokat is kizsákmányolt az a Hajdú-Biharban működő bűnszervezet, amelynek ügyében lezárult a nyomozás. A rendőrök még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A gyanú szerint a csoport fiatal lányokat szervezett be, majd szexuális tevékenységre kényszerítette őket. A megszerzett pénzt elvették tőlük, a már beszervezett lányokat pedig több férfinak is továbbadták. A rendőrség szerint az áldozatokat fenyegetéssel, erőszakkal, alkohollal, gyógyszerekkel és kábítószerrel is kényszerítették. Az ügyben egy 54 éves debreceni férfit is elfogtak, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett kiskorú lányokért. A nyomozók a gyanúsítottak otthonaiban csaknem 4 millió forintot, több száz gyógyszert, adathordozókat, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk. Éjszaka 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
0: Köszönjük a híreket. A Bestet hallgatják a 104.6-on, 4 óra van. Hogyha végeztek már a melóval, akkor tegyék ki a zárvatáblát, jó erősen csukják be maguk mögött a munkahelyük ajtaját, nehogy kinyíljon holnap reggelig, és go haza. Útközben is Best FM, itt van BB Rexa és a New Religion.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátad.

0: A Republik itt a Best FM-en a 104.6-on, 3 perc elmúlt el 4:05. Ha éppen hazafelé tartanak, akkor úgy készüljenek, hogy 2 baleset is borzolja a kedélyeket. Továbbra is egy autó az árokban, a 4-esen, Debrecen és Ebes között. Elég nagy torlódást jeleztek onnan a hallgatóink, mondjuk ez már viszonylag régebben történt, tehát reméljük, hogy ez hamarosan megoldódik. És erről is beszéltünk már, de még mindig aktuális. 3 autó karambolozott a Faraktár és a Hétvezér utca kereszteződésénél. A rendőrség küldött is róla tájékoztatást. Azt írják, hogy egymásnak ütközött 3 személyautó Debrecenben a Faraktár utca, azaz a 48-as főút és a Hétvezér utca kereszteződésénél. A járművekben összesen 7 utaztak, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik gépkocsit, a baleset helyszínén forgalomkorlátozás van, tehát a Faraktár és a Hétvezér utca kereszteződésénél is sajnos baleseti helyszínelés zajlik. Legyenek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon óvatosak bárhol és bármivel is közlekednek. Nálunk itt a Best End pedig szágódunk tovább mindjárt napjaink egyik legfelkapottabb DJ-ével. Hogy kell kiejteni az ő nevét? Ez egy állandó probléma. Ugye ő francia, és az az igazi vezetékneve, úgyhogy eredetileg Üzselnek kellene ejteni, de hát a világban inkább az mindenféle angolos megfejtések terjedtek el. Sokfelé Hugelnek, Hagelnek ejtik az ő nevét. Lényeg az, hogy szerintem ugye nagyjából azért mindenki tudja, hogy kiről van szó. Szóval jön tőle a nagy sláger, az I Adore You. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
5: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több 100 elemválasztékkal? Ez a Carpet Max konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
7: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
0: És közben a hallgatóink egy kicsit pontosították azt, hogy mi a helyzet jelen pillanatban a 4-esen Sziggátnál, ahol az előbb emlegetett baleset történt. A hallgatóink azt mondják, hogy teljes útzár van, tehát jelen pillanatban Debrecen felé nem lehet haladni a 4-esen. Reméljük, hogy ez most már nem tart sokáig, és megoldódik ott a helyzet. Hát addig is, hogyha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Jó utat, vigyázzanak magukra is, és egymásra is, bárhol is közlekednek.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, ez volt Britney és az Upside Did It Again, és hát nem sokára, 25 perc múlva változik a szereposztás, mi hallgatjuk majd önöket, 5 órától kívánság műsor. Már most elkezdhetjük a felkészülést, ha már tudják, hogy mit szeretnének kérni, akkor szerintem csörögjenek már is 500-540, ez a Best FM forró drótja, 5-től 7-ig. Ma is kívánság műsor a Best FM-en. Addig pedig egy kicsit átmozgassuk magunkat, pumpálunk, denzel

0: felé.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.
1: Best FM.
0: Hoztam egy jó hírt önöknek, holnap reggel megszűnik az első fokozatú vízkorlátozás Debrecenben, ugye ezt még augusztus 3-án a kánikula kellős közepén a vízhiányban kellett bevezetni Debrecenben is, meg sok más városban is. Holnap reggel 6 órától viszont ezt visszavonják, úgyhogy holnap reggeltől már nem lesz tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a díszkő felületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak és a díszkutak üzemeltetése, de a takarékosság azért az még mindig indokolt. Sőt, szerintem az utóbbi napok egyre inkább rávilágítottak arra, hogy mennyire indokolt a vízzel gazdaságosan bánnunk, de a vízkorlátozás megszűnik Debrecenben. 5-kor pedig startol a kívánságműsor, mindjárt kezdünk, már kérhetik a kedvencüket, 500-540, ide lőjenek, ide csörögjenek, addig pedig Stevie Wonder énekel.

0: ez?
1: 104 Best FM, Azaria és Dash és a Rét, és mivel 5 óra van, ezért itt az idő. Élesítjük a kívánság műsort. A következő 2 óra az utolsó másodpercig az önöké. Kérjék a kedvenceiket, írjanak a 30-933-104-6-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. A hírek után kezdünk, és a Valmar dalával.

0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíj pályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a Vármegye termelő értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a püspökladányi gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyésse a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.
1: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Balog István Vilmos. Az egyik kezemmel fogadom az üzeneteket, a másikkal fogadom a hívásokat, a harmadikkal meg majd teljesítem a kéréseket. Indul a kívánságműsor a Besten, a 3933 1046-ra kell írni, az 500-540-en pedig hívni lehet minket. Na kezdjünk is neki, mert sok a kérés már most is. Például Pityu írja, sziasztok, egy Ed Sheeran dalt szeretnék kérni a páromnak, Melindának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, Ed Sheeran és a Bad Habits. Nem sokára repül is hozzátok ez a dal. Viszont előtte még Brigi kívánságára, itt lesz Lady Gaga és a Poker Face. A kívánság műsort pedig a Valmardal nyitja. Jön a balatoni lány. Na ezt kinek küldjük? Iván van a vonalban. Hello, szia!
5: Ja, én ezt a kislányomnak kérem.
4: Hogy hívják őt?
5: Boginak hívják.
4: Hány éves?
5: 5 éves, á, és imádja ezt a dalt.
4: Mi pedig már játsszuk is neki. Köszi!
5: Nagyon köszi!
4: Innentől kívánság műsor este 7-ig.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: FM, 104, és minden este kívánság műsor 5-től 7-ig. Minden úgy van, ahogy önök szeretnék. A 3933-1046-ra tudnak nekünk írni, az 500-540-es forró dróton pedig hívhatnak is minket.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Tessék, egy üzenet a Viberről. Szia Bogyónak, a 7. házassági évfordulónk alkalmából szeretném küldeni a Hightech Say című számot. Köszönöm az együtt töltött 20 évet, és izgatottan várom az előttünk álló éveket. Nagyon szépen kérek, olvasd be, és add le nekünk ezt a számot. Hát csak természetes. Sok boldogságot nektek. A dalotok mindjárt jön, a Hightech és a Say, viszont hogyha jól sejtem, előtte még azért romantikázunk egy kicsit, ugye? Halló, szia!
2: Szia, Zsuzsa vagyok, és Takács Nikolasztól kérem, a boldogság nekem te vagy.
0: És kinek szól?
2: A férjemnek szól, Balogh Gyulának.
0: Milyen alkalomból?
2: Mert szeretem őt.
0: Az a legszebb alkalom.
2: Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Hello. Szóval a Hightech és a Say, előtte pedig Takács Nikolász a Best kívánság műsorában. Csak így tovább, hívjanak az 500-540-en. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni nagyerdőn.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
7: Műszaki vizsga Gördülékenyen, Autodrom, Szoboszlói út 50.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
9: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen, a Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Karamell és a Jelenés szólt az előbb, önöknek is jelenésük van itt nálunk, kérjék a kedvenc dalaikat, ezért vagyunk itt este hétig, 39-33-104-6 vagy 500-540, amelyik éppen szimpatikusabb. Közben Regina kérésére Félix Jénes és House közös dala, a Walk With Me nem sokára, viszont itt van velünk valaki még a vonalban, szia, hallgatlak!
1: Csokorom, Evelyn vagyok. Egy tangcsapda számot szeretnék az apukámnak.
0: Jó, melyik legyen az a tangcsapda szám?
1: A Mennyország...
0: Mennyország turiszt, arra gondolsz?
1: Igen.
0: Oké, okay, rendben van. Apu már hangosíthatja és rádiót küldjük a dalát. Köszi!
1: Csokorom!
0: A tangcsapda most a Besten!
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
0: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Hello, Flóri vagyok. A csókkirályt kérem az én csókkirályomnak, Lacinak. Köszönöm.

0: ezt a filmet hallgatják. Debrecen kedvencei nálunk szólnak. Melyik dal illik leginkább a mai hangulatukhoz? Kérjék tőlünk, ez a Flona kívánság műsor. Este 7-ig lehet írni a 3933-1046-ra, vagy hívni az 500-540-es Best FM forradortot. Van miből választani, van bőven kérés. Például jön majd Dash és Young Fly közös újdonsága, a kis kece Zsófi kérte, és a testvérének Rékának küldi. És persze telefonálunk is van. Haló!
1: Szia! Tominak szeretném küldeni én a Horvátországból, Breláról, Ed Sheerannek valamelyik számát.
0: Ó, de népszerű ma Ed Sheeran. Mindenki Ed Sheerant kér. Nyaraltok?
1: Igen, nyaralunk.
0: És ő is ott van veletek?
1: Igen, ő is itt van. Ő is itt van. Ketten vagyunk.
0: A Horvátországban hol vagytok?
1: Brelán, Makarskai Rivieren.
0: És ott is csak a Best FM. Nem tudtok meglenni a kíványság műsor nélkül ott sem.
1: Mindenhol a Best FM.
0: Helyes, jó van. Megérdemlitek a Ed Sheeran dalt, küldöm majd. Gyorsat lassút?
1: Mindegy.
0: Gyorsat inkább, nem átad a tengerpart a gyorsat. Persze.
1: Inkább.
0: Megbeszéltük. Köszi, csobbanjatok egyet helyettünk is. Hello.
1: Szia.
0: Ed Sheeran nagyon népszerű ma. Hát akkor jöjjön újra ő itt a Best kíványság műsorában.

0: 104.6, 5-től 7-ig kívánság műsor. Hát a 6 órási hírekig egy dal még bele fog férni az időnkbe. Minden másodpercet kihasználunk, hogy minél több kérést tudjunk ma is teljesíteni. Na, mi legyen az? Haló, tessék, szia!
1: Hát vagyok,
0: szia.
1: Hát, egy jó pörgős számot kérek.
0: Aha, pörgőset, de várjál, régit, újat, magyart, külföldit, kicsit segíts.
1: Mindegy, rád bízom, csak adjon egy kis lendületet még a munkához.
0: Ah, meddig dolgozol?
1: 8-ig dolgozok, 8-ig.
0: Hát az meg tényleg odébb van. Jó, figyelj, akkor jön mondjuk pörgős dalként a Groove House és a Hadadi. Andrea és Anett kérésére is szól ez a dal egyébként. Jó lesz így?
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello! Ez a Best FM kívánság műsorá.

0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt vasárnapi buszbaleset után. A Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály közötti szakaszon egy lengyel turista busz borult fel hajnalban. A balesetben 12-en meghaltak. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, a mentők 14 egységgel érkeztek a helyszínre. Összesen 47 sérültet láttak el. Egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket a helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. A mentésben és a műszaki munkálatokban több tűzoltó egység is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor Létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarán dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük a híreket! Na hát gyorsan vissza a kérésekhez, mert bőven van még mit teljesítenünk. Ez a Best FM mai kívánság műsora. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, az 500-540-en pedig akár föl is hívhatnak bennünket. Egy üzenet. Szia! Szeretném kérni Avril Lavigne-től a Girlfriend című számot. Küldöm a barátaimnak, Attilának, Józsinak, Évikének és Bodnár Ferinek. Üzenem, hogy boldog 30. szülinapot Évi, Isten éltesse őt. Remélem, jó lesz a buli szombaton. Köszönjük, Enikő az aláírás. Ilyen az ünnepelt, jön mindjárt Avril Lavigne. Ki van a vonalban, miben segíthetünk? Szia!
4: Szia, Vili, most Tibor vagyok. Feleségemnek szeretnék kérni egy dalt, a Kicsi gesztenye. Nem olyan túl régen volt a névnapja, születésnapja annak az alkalmából.
3: Oké, egy Kicsi gesztenye rendel, viszont előtte jön a foci VB himnusza, a Shakira és a Die Die, ezt ma Betty kért a saját magának.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on, a mai kívánság műsor dübörög ezerrel. Kösz, hogy itt vannak velünk, és ilyen jó zenéket kérnek. Ma sem kell csalódnom a hallgatóinkban. Időnk van még, írjanak a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Például Magdi írja, sziasztok, a fiamnak Norbinak szeretném kérni a kedvencét, Moriones, ez az ára. Üzenem neki, hogy fel a fejjel, minden rendben lesz. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Illetve a vonalban is itt van velünk valaki. Halló, szia, Best FM, kívánság műsor.
1: Szia, Vilmos. Hello. How much is the fish?
0: Scooter.
1: Igen, scootert kérnék.
0: Jó, kinek szól?
1: Nem küldem senkinek, csak hát mindenkinek, aki szereti.
0: Na, senkinek, csak mindenkinek. Így a legjobb. Oké. Jön már is a scootert, te kezd fel a hangerőt. Hello.
1: Szuperek vagytok, köszönöm.
0: Ez a Best mai kívánság műsorán.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia, Ratko Attila vagyok. Egy számot szeretnék kérni házassági évfordulónk alkalmából.
3: Ó, hanyadik?
2: 30.
3: Pont ma?
2: Pont ma?
3: Ó, Isten éltessen benneteket. Mit küldjek nektek ajándékba?
2: Köszönöm szépen. A bikinitől szeretném, nem tudom másképp mondani.
3: Ah, megértem, hogy megüssem, vagy ne üssem, mondjuk az... Jó. Milyen volt az a 30 év?
2: Hát kérlek szépen, nagyon jó volt, gyorsan eltelt, kölcsönös tisztelet.
3: Helyes.
2: Ennek.
3: Az a lényeg. Hát még 30-at nektek minimum.
2: Nagyon kedvesek, köszönöm.
3: Hello, sziasztok.
2: Yeah.

0: szombaton, 5-től 7-ig minden nap itt vagyunk a Kívánság műsorral, de ez elsősorban az önök érdeme, hiszen önök válogatják a dalokat. 39-33-104-6 vagy 500-540. Egy SMS, szia, szeretnék a dédunokáimnak, Tomikának és Adélkának zenét kérni, a Golden című számot, vagy Majkát, puszi, bögyi mama. Hát legyen Majka, mert a Golden az pont a Kívánság műsor előtt volt nem sokkal, úgyhogy azt nem fogom tudni még egyszer lejátszani. Tehát akkor a dédunokáknak Majka mondja a magáét mindjárt, de előtte még Béci is mondja a magáét. Szia, hallgatlak!
1: Szia, Béci vagyok!
0: Hello,
1: egy
0: parancsai.
1: Jó AC/DC mehet esetleg?
0: Hogy nem, hát készítem is elő neked.
1: Nagyon jó, köszönöm. Szóljon Szecónak, Erzsikének és Tamásnak.
0: Barátok?
1: Hát, kollégák, igen, barátok is.
0: Jó, még gyorsan üzenj nekik valamit.
1: Hogy hallgassák hangosan.
0: Küldöm, hello!
1: Köszönöm neked!
0: Hello, hello! Jön az AC/DC, most a Besten!

0: FM a 104-on. Köszi mindenkinek, aki már kér dalokat, és köszi azoknak is, akik majd ezután kérnek dalokat, meg köszi azoknak is, akik csak csendben hallgatnak bennünket. Nagyon változatosak leszünk itt a következő percekben is, hiszen például jön a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door. Balázs küldi az anyukájának azzal az üzenete, hogy nagyon szeretlek. Előtte Kowalskijék és a Lehetetlen nincs. Ezt ma Judit kérte, a szerelmének, Robinak küldi. És valaki a vonalban várakozik türelmesen. Szia!
1: Jó napot kívánok! Az én nevem Horváth Ádám. Ha lehetne, akkor egy számot kérnék, a Backstreet Boys-tól a Show Me The Meaning-et kérném, hogyha lehetne.
0: Nagyon szívesen lejátszom neked. Kinek küldöd?
1: A családomnak.
0: Apu, anyu, tesó?
1: Két tesóm van.
0: Fiúk, lányok?
1: Igen, egy fiú, egy lány, meg én.
0: Hogy hívják a tesókat?
1: Milán és Nóri.
0: Mit üzensz a családnak?
1: Azt, hogy jó zenehallgatást.
0: Csók a családnak, rendben van.
1: Igen.
0: Nem sokára játszom neked, jó?
1: Jó.
0: Köszönöm szépen, hello, nagyon vagány voltál, köszi.
1: Viszlát.
0: A Backstreet Boys pedig akkor jön is, itt a Best kívánság műsorában.

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, hölgyeim és uraim, szépen lassan, óvatosan elfogy az időnk, nem sokára 7 óra lesz, úgyhogy a mai kívánságműsor végéhez értünk. Elnézést kérek azoktól, akik ma kimaradtak, akiknek a kérésére már nem volt idő, de természetesen holnap is lesz kívánságműsor délben is és este is. A mai utolsó telefonálunk a vonalban. Haló!
1: Hello, szia, István vagyok. Szólhatna egy kicsit Korda Gyuri bácsi reptér.
0: Kinek küldöd?
1: Mindenkinek.
0: Akkor mindenki nevében köszönjük. És akkor én is repülök hazafelé. Ennyi fért a mai kívánságműsorba. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap folytatjuk.

0: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebb szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek, ringató programok. A Galiba egyik kiemelt eseménye az augusztus 19-i gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A 20 feldíszített kiskocsit 8 tánccsoport kíséri végig a belvároson, a kompozíciókon pedig Süsü is feltűnik. A kocsikat később a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is meg lehet nézni. Kiskorú lányokat is kizsákmányolt az a Hajdú-Biharban működő bűnszervezet, amelynek ügyében lezárult a nyomozás. A rendőrök még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A gyanú szerint a csoport fiatal lányokat szervezett be, majd szexuális tevékenységre kényszerítette őket. A megszerzett pénzt elvették tőlük, a már beszervezett lányokat pedig több férfinak is továbbadták. A rendőrség szerint az áldozatokat fenyegetéssel, erőszakkal, alkohollal, gyógyszerekkel és kábítószerrel is kényszerítették. Az ügyben egy 54 éves debreceni férfit is elfogtak, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett kiskorú lányokért. A nyomozók a gyanúsítottak otthonaiban csaknem 4 millió forintot, több száz gyógyszert, adathordozókat, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatos 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk. Éjszaka 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Táncházzal színesítették a püspökladányi gyerekek nyári táborát. Enyhe hidegfront hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíj pályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában is lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a Vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása ad tájékoztatást. Táncházi programmal gazdagodott a püspökladányi gyerekek nyári tábora. A Magyar Vöröskereszt és a Nagycsaládosok Egyesületének helyi szervezetei által rendezett programban a népzene, a tánc és a közös játékok kaptak főszerepet. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a népi kultúrával, miközben a közös tánc fejlesztette a ritmusérzéküket és az együttműködési készségüket is. A program egyben közösségi élményt és tartalmas kikapcsolódást kínált a táborozóknak. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért.
2: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjében, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt tragédia után. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. Átmeneti hideg front hozhat felfrissülést. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenbe is szállítottak sérülteket az M3-as autópályán történt vasárnapi buszbaleset után. A Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály közötti szakaszon egy lengyel turista busz borult fel hajnalban. A balesetben 12-en meghaltak. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, a mentők 14 egységgel érkeztek a helyszínre. Összesen 47 sérültet láttak el. Egy ember életveszélyesen, 9 súlyosan, 37-en könnyebben sérültek meg. A sérülteket a helyszíni ellátás után a miskolci, debreceni, nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. A mentésben és a műszaki munkálatokban több tűzoltóegység is részt vett, ugyanis több utas a busz alá szorult. Új közösségi térrel gazdagodott a debreceni Pécsi Mihály építőipari technikum. A multifunkciós teret az iskola diákjai, oktatói és szakmai mentorok közösen alakították ki az idei építőtáborban. Az elkészült tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Az építést a Hajdú-Bihar vármegyei építészkamara szakemberei is segítették. A kezdeményezés tavaly indult, akkor létavértesen szerveztek építőtábort, idén pedig már a debreceni iskola udvarán dolgoztak a fiatalok, mutat rá a Dehír. A közelgő hosszú hétvégén sem állhat le a betegellátás. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítséget nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
0: Megérkezik a várva várt hidegfront, jelentős lehűlést ugyan nem hoz, de átmenetileg akár zápor, zivatar is jöhet. Legtöbb 33 fok lesz, és éjszakára 18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Süsü lesz a központi figura az idei Galiba gyermekfesztiválon. Kiskorú lányokat is kizsákmányoltak Hajdú-Biharban. Átmeneti hideg frontra számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csukás Istvánra emlékeznek az idei Galiba gyermekfesztiválon Debrecenben. A rendezvényt augusztus 18-a és 23-a között tartják a Debreceni Virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves Süsü a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebb szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek, ringató programok. A Galiba egyik kiemelt eseménye az augusztus 19-ei gyermekvirágkocsi felvonulás, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A 20 feldíszített kiskocsit 8 tánccsoport kíséri végig a belvároson. A kompozíciókon pedig Süsü is feltűnik. A kocsikat később a Vidám Parkban és a régi városháza udvarán is meg lehet nézni. Kiskorú lányokat is kizsákmányolt az a Hajdú-Biharban működő bűnszervezet, amelynek ügyében lezárult a nyomozás. A rendőrök még 2024. szeptemberében 6 embert fogtak el emberkereskedelem és szexuális erőszak miatt. A gyanú szerint a csoport fiatal lányokat szervezett be, majd szexuális tevékenységre kényszerítette őket. A megszerzett pénzt elvették tőlük, a már beszervezett lányokat pedig több férfinak is továbbadták. A rendőrség szerint az áldozatokat fenyegetéssel, erőszakkal, alkohollal, gyógyszerekkel és kábítószerrel is kényszerítették. Az ügyben egy 54 éves debreceni férfit is elfogtak, aki a gyanú szerint rendszeresen fizetett kiskorú lányokért. A nyomozók a gyanúsítottak otthonaiban csaknem 4 millió forintot, több száz gyógyszert, adathordozókat, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is veheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatos 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki. Utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
0: Közepesen felhős időre, majd egy közelgő hideg frontra számíthatunk Debrecenben és a térségben. Holnapra hűlhet le pár fokkal jobban a levegő, kedden 25 fok lesz, ma viszont még 33 fokot is mérhetünk. Éjszaka 18 fok lesz a legkevesebb, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.

0: Next FM. Ugye itt alszol, és én
1: mutatom a várost, ugye itt alszol. Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
2: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

azóta szüntelen. Őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.